0: G1 Radio. G1, la radio gay électro. G1. Nouveauté G1.
1: Hey, this is Matsasari.